0: Tehát akkor most nem tudom, hogy szállapon az volt.
1: Two. Time is 22:24.